És kedves bagjuk, itt az idő, hogy nézzünk egy pár Viber üzenetet is. A Viber masina aksia megadta magát. Kellett egy kis idő a töltődéshez. Szóval nézzük meg, ki volt az első. Hát nem más, mint a mi drága főcsaposunk. Jelen résen. Nem más, mint Dencsike. Szia Kőszegi Gabi, sziasztok éjszakai bagyok! Készen állok, jegyek, bérletek, munkaruha, pipa. Bárpul tele, hordok csapon. Több se kell. És kellemes zenei utazást kívánok neked és minden kedves szuper DJ-nek. Hugogás indul. Gyerekek, gyertek fogyasztani, puszcsika, hencsike. Hello, hello! Másodikként itt van az én barátom, a Platán Pék, egyenesen a pékségből, Juhász Isti. Szia barátom, sziasztok bagyok! Csapassuk a ma estét, fölszállásra készen, kicsit megcsúsztam a melóba, Bencének üzenem, utom vagyok. Szevasz, Bari!

0: kedves paglyok, Market Cloud Tremble-je után itt van velünk DJ Quicksilver és a New Life, az a bizonyos új élet.
1: Now I'm free again.

0: Now I'm free again.
1: Köszöntelik egy újabb felszállót is, aki nem más, mint a drága Hörbink. Hello, hello, Ocsa jelen, kérek engedélyt a felszállásra. Puszi Pacsi ölelés a brigádnak. Remélem, hogy jobban vagy. Szia, kedves Hörbi, örülök, hogy itt vagy. Élek, virulok. Köszönöm a kérdést. Ez szokásos péntek esti. Gyüglődés munka után.
0: Now I'm free again.

búcsú után pedig itt van a következő megállom, Erdély Erdő Szent György. Hatalmas ölelés az is a családnak, akik azt írják, gyönyörű estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, Erdélyből, Erdő Szent Györgyből. Az is a család még mindig jelen, örülünk, hogy újra beindult a Bagoly Express, és készen a beszállásra. Hát sziasztok, örülök, hogy itt vagytok ismét.

0: Yes, in which you do not have the technology to handle.
1: We do not build your weapons, we have not the aircraft, we have not the tech.
2: Hát na hát, kedves ijjeli bagyok, egy újabb Viber, azaz Viber üzenetek. Ez pedig nem más, mint Osama Bin Laden, DJ Vajszeknek az alkotásában. Itt van velünk Macskási Szilvi, aki azt írja, szia Gábor, nagyon vártalak. Emlékeket idézel, Tibi mimádta a Forma 1-et, én is sokszor néztem vele. Hát kedves Szilvikén, vagyunk ebben így páran, és annak meg végképp örülök, hogy tényleg emlékeket sikerül idézni, bármilyen formátumban is. És persze örülök, hogy itt vagy, hello oroszlány!

Summer!

kedves Bagyek, ugye vagyok itt maradva a Viber üzeneteken, mint az a bizonyos borra való encsikének. Úgy néz ki, hogy az ilyeli Bagyek nem igen szomjasak, vagy csak nagyon jól titkolják. Bocsi, csak én meg el vagyok foglalva itt a mókolással. Keresem a következő mókalányt. Ilyen ez a pop szakma. Köszönteném az én drága tesómat is, The Long Black Hair egyenesen Szolnok Cityből. Itt van velünk drága Zorcsink is. Szia tesóm, vártalak már, mint kisbaba az anyja csecsit, amikor éhes. Ez kurva jó. Azt ide csapast meg, puszi a felvinnek Skóciába. És akkor száguljon egy szuper éjszakába, szuper estét mindenkinek. Puszmákjaim a Nyugger klubba. Szia tesó, örülök, hogy itt vagy. Hatalmas ölelés. Üdvözölném Pici tesómat is. Szevasz barátom, üdv az éterbe. A gumibögyő szörp legyen veled. Szia Bicikém, hatalmas pacsi. Kitartást a melóba. És itt van drága Frityónk is. A tengeren túllor. Hello Gabi boy. Ha már a munka ünnepe, akkor I don't want to work today. Mekkora zene. No stress! Szia Frityó, örülök, hogy itt vagy! Hatalmas pacsantás neked is!

kedves szuperek, ez már egy újabb régi kedvenc, abból a bizonyos közelmúltból. Marco és a Desire. Tipikus Viva Feeling, Club Rotation meg Daisy D.

köszöntenék egy olyan felszállót, mégpedig Skotlandiából. Itt van velem Stefan barátom is. Csumi Gabesz, rég hallottalak. Üdv minden szuper hallgatónak. Stefan azt írja Planet Love Kicksilvertől. Kedve Stefan, mindjárt utána nézünk. Szerintem van. Csak úgy vitt a bucsiba. Egy pálcás, kettő meg három. Csak gőz lelőni. Üdvözöllek itt, szevasz!

Na hát, kedves baglyok, 4 perccel meghaladtuk a 11-et. Ez még mindig május 1. Még mindig a munka ünnepe. Mondjuk mi zenében ünneplünk. Itt van egy újabb felszálló oroszlány. Köszönteném Nagy Zolit. Szép estét mindenkinek. Eltévedhetnél Komárom fele, aztán kivehetnél a melóból. Szia Zolikám! Hatalmas pacsantás! Kitartást a melóba természetesen, de meg jó fülelést! Aztán köszönteném barátomat is, Bazsit! Ali barátom, még vagyok, toljad! Baszi azt írja, meg se szólasz! Tartogatva hangom, barátom!

Köszönteném Jobbingot is. Üdvözletem, Bókmester. Itt vagyok, csatlakozom a járatra. Pörgés indul a faj a dallamokra. Hát hello, Jobbi, hatalmas pacsi neked. És örülök, hogy itt vagy te is május 1-én.

kettedik, egy olyan felszállót, Rátfainé huszlik, Anna Mária. Sziasztok, ijjeli vagyok. Páromnak üzenném, hogy nagyon szeretem. Imádom a lagzira való készülődést. Anna Mária azt írja, ehhez, ha játszanál egy szerelmes számot a 90-es évekből. Hát, kedves Anna Mari, én meg a szerelmes számok. Sajnál az két külön fogalom. Azért örülök, hogy itt vagy, és remélem, hogy kedves párod akkor megkapta az üzit.

És itt egy üzenet a Viberről. Juhászisti barátom úgy látszik beírt a melóba. Így a nekem kezdem behozni a lemaradást. Puszmák a csajoknak, vagyis faszmák. Beütött a Kubu Isti barátomnál is. A pékek élete nem csak gyerekjáték, szokták mondani. Na meg a gumibogyószélk, ugye Isti?

kedves üzenet Hörbitől, aki annyit ír nekem, mert szeretjük, ha elgurul a pirula, ugye? Na meg imádjuk, amikor énekelsz, imádjuk a hangod, úgyhogy ne kéresd magad. Na most itt talált gondolkodtam, hogy mit énekeljek. Zambó Jimmy, egyszer megvadulok én. Na jó, ez még viccnek is rossz.

Marink, és azt írja, léci, a lájkok majd eldöntik. Hát tudod, van a like, meg van a dislike. Azt, hogy melyiket fogom kapni. Minden esetre azért köszönöm, kedves vagy.

bugjak, amint böngésztem, egyszer csak találtam olyat, hogy a Flash Rider, Sex in the Club, ezek az effektek bassza meg. Van itt O, meg A. Valami köze van a szexhez amúgy.

itt van egy újabb üzenet a Viberünkről. Juhász is írt nekem. Mégpedig az, hogy rajtam már a gumi bogyóse, meg a csipke bogyóse segít. Hát kedves Istikém, közel az 50-hez. Na, biztos, hogy semmi nem segít.

pedig egy újabb felszállót, mégpedig Hollandiából. Ő nem más, mint Lucky. Szép estét kívánok, hölgyek, urak! Örök fiatalok! Az éjszakás piszakosnak kitartást kívánok, akik a majálisról térnek haza, és folytatják az ünneplést, azoknak be kellemes estét, na meg hétvégét. Pacsi, pacsi, Lucky Hollandiából! Szia, kedves Lucky! Üdvözöllek itt a bagoly járaton!

kedves bagyok, utolsó negyed óra. Jó, ezt is írt nekem a Viberre. Azt írja, na most jól lelárultál. Mindenkinek azt mondtam, hogy 20 éves vagyok, és szőke kék szemű.

aztán tesóm is írt The Long Black Hair. Azt írja, ha Pék ilyen csipkékről írt, csak nem a csipkés kombinéről, az már gáz, úgyhogy az se segít rajta. Figyelj, kedves tesó, nem csak a 20 éveseki a világ, ahogy Juhász is írta. Főleg, hogyha az illető szőke meg kék szemű,

No hát, kedves éjjeli baglyok, kedves szuperek, Mario Lopez, Always and Forever. Ezzel a számmal búcsúznék tőletek. 2 óra letelt, elszállt, mint a kismadár. Mindenkinek köszönöm a megtisztelő füleket. Az elmúlt 2 órában szerény jó magam, Kőszegi Gabit hallottátok mókolni. Csúdi szuper jó hétvégét kívánok mindenkinek. Ne felejtsétek, a mai napon, azaz szombaton találkozunk. Hungerische nap, itt a Szuperen. Tele leszünk jó kis programokkal. Na meg persze töménytelen Hungerische dallammal. Úgyhogy tessék fülelni. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.
1: Pay attention. Hello, I'm Jennifer Lopez.
2: Hi, this is Shakira.
3: Lego.
4: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
5: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
1: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: 80-as évektől napjainkig. SuperDJRadio.hu. Neked zenélünk.
1: I am not trying to seduce you.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Hi!